0: es a Genoa az egyik prévonalrendelőnél. 1943463 off the Jones.
1: Norfolk 53 return.

0: ez a sem az egyik kívánó rendben, hogy jó. 1-9-4-3-4-6-3 off Jones.
1: Norfolk 53 return.